0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Holy shit. Sveta stolica, planeta horí kvá...